0: A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakció vezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakció vezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

nappali fény, az élet kéke gén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

mosolyogva ébredek, mosolyogva félek, mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek, mosolyogva nézek, csak mosolyogva érzek, mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból élek.

0: Szeretnék én lenni a csókirály. Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igaznak, akkor én ma végre, vagy inkább mégsem.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos, koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

de ma vie, plus jamais.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

hogy a feneket tekerted, letaglózod, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom, úgy lennék most melletted vízszintes, mert amit itt kiregsz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros, és ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Torlódásokra kell készülni Szombathely több bevezető útján. Kiemelkedő eredményeket értek el a körmendi erőemelők. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi jelöltekre is voksolhatunk az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 000 jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Vármegyénkből 4 körmendi pedagógus is szerepel a versenyben. Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László iskola munkatársa, valamint Buti Nikolett, Petrovics Bálint és Bita Patrik, az Olcsai tanárai. Az oktatási szakemberekre május 11-éig voksolhatunk. Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. Hétfőn a Dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz. A Potyondiárok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik a jövő héten. A Rumi úti csomópont építési munkálatai május 12-től követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a Nébik és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. A szomszédos Zala és Veszprém szintén ebbe a kategóriába tartozik. Több korosztályban is kiváló eredményeket értek el a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán a női ifjúsági korcsoportban Simon Zsófi 42,5 kg-os, Köbli Panka 55 kg-os, Cserkuti Hanna pedig 52,5 kg-os teljesítménnyel végzett az első helyen. A férfiaknál Antal Zoárt 47,5 kg-os eredménnyel lett első. A Masters második kategóriában Karvalics Péter a második helyen végzett, míg Laki Benjamin 187 kg-os nyomással szintén ezüstérmes lett. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi zenei képzőművészeti színházi közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre készülhetünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Néhány órás napsütés minden nap várható, legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákba érkezik. Addig kellemes idő is várható, általában vasárnap akár 23-24 fok is lehet a maximum.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elkészült az új temetői kerítés Vasváron. Vonattal jöttek bringát lopni Szombathelyre. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Elkészült az új temetői kerítés a kapukkal együtt Vasváron. A főbejárat is megújult, a fémszerkezet a kerítéssel megegyező festékréteget kapott. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósult meg, mondta el Tóth Balázs polgármester.
2: Ilyen nagyobb lélegzetű fejlesztés, a temetői kerítés megújítása az lassan a végéhez közeledik, ez a versenyképes járások programból valósul meg, és közben már eredményt kaptunk a versenyképes járások második ütemében is. Nyertünk itt a Szent Mihály falvi úti önkormányzati lakásoknál, a Függő folyósó felújítása vált elodázhatatlanná. Ennek a forrása, ennek a hátterét biztosítja a versenyképes járások programnak a második üteme.
1: Kerékpárlopásra készült a belvárosban az a három férfi, akiket a szombathelyi rendőrök csíptek nyakon. A vármegyei főkapitányság tájékoztatása szerint a gyanúsítottak vonattal érkeztek az ország keleti feléből. Táskájukban szerszámokat és új lakatokat is találtak. A férfiakat éppen egy kerékpár zárjának levágása közben érték tetten. Az elfogásban a gyors rendőri intézkedés mellett a városi kamerarendszer is segített. 2 éves a gyermek fájdalomkezelő ambulancia Szombathelyen. Ez az országban az első vidéki ilyen létesítmény. Pogács Mónika információi.
3: 2 éve működik a Szombathelyi Markusovszki Egyetemi Oktatókórházban az első vidéki gyermekfájdalomkezelő ambulancia, ahol krónikus fájdalommal élő gyermekeket és családjaikat látják el komplex szemléletben. Az ambulancia a kórház Huszárúti telephelyén működik. Létrehozásában szakmai támogatást nyújtott a Betesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centruma. Az ellátása biopszichoszociális modellre épül, a gyermekgyógyászok és pszichológusok közösen foglalkoznak a legalább 3 hónapja fennálló, tartós fájdalommal küzdő gyermekekkel. Dr. Györke Eszter csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekhemato-onkológus szakorvos a tapasztalatokat összegezve elmondta, a krónikus fájdalom nem minden esetben vezethető vissza a kimutatható szervi okokra. Az ambulancia Észak-Nyugat-Dunántúl több vármegyéjéből, köztük Vas, Győr, Moson-Sopron, Zala és Veszprém térségéből fogad 18 év alatti betegeket szakorvosi beutalóval. Az első vizsgálatot követően a gyermekek személyre szabott terápiában részesülnek. A kezelés folyamata átlagosan 9-12 hónapot vesz igénybe. A szakemberek közlése szerint a leggyakoribb panaszok közé a fejfájás és a hasi fájdalom tartozik. Tapasztalataik alapján a túlzott képernyő használat, az iskolai terhelés és a teljesítménykényszer is hozzájárulhat a panaszok kialakulásához. Az ambulancián dolgozó szakmai tím, gyermekorvosok, pszichológusok, gyógytornászok és dietetikus a családok bevonásával végzi a kezelést. Az eddigi eredmények szerint a betegek többségénél jelentősen csökkent a fájdalom, sok esetben pedig teljes gyógyulást értek el.
1: Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre készülhetünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Néhány órás napsütés minden nap várható, legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik. Addig kellemes idő is várható, általában vasárnap akár 23-24 fok is lehet a maximum.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Torlódásokra kell készülni Szombathely több bevezető útján. Kiemelkedő eredményeket értek el a körmendi erőemelők. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi jelöltekre is voksolhatunk az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Vármegyénkből 4 körmendi pedagógus is szerepel a versenyben. Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László iskola munkatársa, valamint Buti Nikolett, Petrovics Bálint és Bita Patrik, az Olcsai tanárai. Az oktatási szakemberekre május 11-éig voksolhatunk. Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. Hétfőn a Dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz. A Potyondiárok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik a jövő héten. A Rumi úti csomópont építési munkálatai május 12-től követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a Nébik és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. A szomszédos Zala és Veszprém szintén ebbe a kategóriába tartozik. Több korosztályban is kiváló eredményeket értek el a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán a női ifjúsági korcsoportban Simon Zsófi 42,5 kg-os, Köbli Panka 55 kg-os, Cserkuti Hanna pedig 52,5 kg-os teljesítménnyel végzett az első helyen. A férfiaknál Antal Zoárt 47,5 kg-os eredménnyel lett első. A Masters második kategóriában Karvalics Péter a második helyen végzett, míg Laki Benjamin 187 kg-os nyomással szintén ezüstérmes lett. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi zenei képzőművészeti színházi közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre készülhetünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Néhány órás napsütés minden nap várható, a legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik. Addig kellemes idő is várható általában, vasárnap akár 23-24 fok is lehet a maximum.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója rád hangolva. Let's get down to business.

0: Görmend FM. Görmend FM. Görmend FM. A város rádiója. A város rádiója.
1: A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szava. Az ajtól messze ott vagyok. A

0: sua cara.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Elkészült az új temetői kerítés Vasváron. Vonattal jöttek bringát lopni Szombathelyre. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Elkészült az új temetői kerítés a kapukkal együtt Vasváron. A főbejárat is megújult, a fémszerkezet a kerítéssel megegyező festékréteget kapott. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósult meg, mondta el Tóth Balázs polgármester.
3: Ilyen nagyobb lélegzetű fejlesztés, a temetői kerítés megújítása az lassan a végéhez közeledik, ez a versenyképes járások programból valósul meg, és közben már eredményt kaptunk a versenyképes járások második ütemében is. Nyertünk itt a Szent Mihály Falvi úti önkormányzati lakásoknál, a Függő folyosó felújítása vált elodázhatatlanná. Ennek a forrása, ennek a hátterét biztosítja a versenyképes járások programnak a második üteme.
2: Kerékpárlopásra készült a belvárosban az a három férfi, akiket a szombathelyi rendőrök csíptek nyakon. A vármegyei főkapitányság tájékoztatása szerint a gyanúsítottak vonattal érkeztek az ország keleti feléből. Táskájukban szerszámokat és új lakatokat is találtak. A férfiakat éppen egy kerékpár zárjának levágása közben érték tetten. Az elfogásban a gyors rendőri intézkedés mellett a városi kamerarendszer is segített. 2 éves a gyermek fájdalomkezelő ambulancia Szombathelyen. Ez az országban az első vidéki ilyen létesítmény. Pogács Mónika információi.
4: 2 éve működik a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban az első vidéki gyermekfájdalomkezelő ambulancia, ahol krónikus fájdalommal élő gyermekeket és családjaikat látják el komplex szemléletben. Az ambulancia a kórház Huszárúti telephelyén működik. Létrehozásában szakmai támogatást nyújtott a Betesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centruma. Az ellátása biopszichoszociális modellre épül, a gyermekgyógyászok és pszichológusok közösen foglalkoznak a legalább 3 hónapja fennálló, tartós fájdalommal küzdő gyermekekkel. Dr. Györke Eszter csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekhemato-onkológus szakorvos a tapasztalatokat összegezve elmondta, a krónikus fájdalom nem minden esetben vezethető vissza a kimutatható szervi okokra. Az ambulancia Észak-Nyugat-Dunántúl több vármegyéjéből, köztük Vas, Győr, Moson-Sopron, Zala és Veszprém térségéből fogad 18 év alatti betegeket szakorvosi beutalóval. Az első vizsgálatot követően a gyermekek személyre szabott terápiában részesülnek. A kezelés folyamata átlagosan 9-12 hónapot vesz igénybe. A szakemberek közlése szerint a leggyakoribb panaszok közé a fejfájás és a hasi fájdalom tartozik. Tapasztalataik alapján a túlzott képernyőhasználat, az iskolai terhelés és a teljesítménykényszer is hozzájárulhat a panaszok kialakulásához. Az ambulancián dolgozó szakmai tím, gyermekorvosok, pszichológusok, gyógytornászok és dietetikus a családok bevonásával végzi a kezelést. Az eddigi eredmények szerint a betegek többségénél jelentősen csökkent a fájdalom, sok esetben pedig teljes gyógyulást értek el.
2: Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban.
1: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre készülhetünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: Néhány órás napsütés minden nap várható, legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik. Addig kellemes idő is várható, általában vasárnap akár 23-24 fok is lehet a maximum.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Nézd, az ablakon még átszűrődik a fény.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Torlódásokra kell készülni Szombathely több bevezető útján. Kiemelkedő eredményeket értek el a körmendi erőemelők. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi jelöltekre is voksolhatunk az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Vármegyénkből 4 körmendi pedagógus is szerepel a versenyben. Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László iskola munkatársa, valamint Buti Nikolett, Petrovics Bálint és Bita Patrik, az Olcsai tanárai. Az oktatási szakemberekre május 11-éig voksolhatunk. Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. Hétfőn a Dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz. A Potyondiárok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik a jövő héten. A Rumi úti csomópont építési munkálatai május 12-től követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a Névik és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. A szomszédos Zala és Veszprém szintén ebbe a kategóriába tartozik. Több korosztályban is kiváló eredményeket értek el a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán a női ifjúsági korcsoportban Simon Zsófi 42,5 kg-os, Köbli Panka 55 kg-os, Cserkuti Hanna pedig 52,5 kg-os teljesítménnyel végzett az első helyen. A férfiaknál Antal Zoárt 47,5 kg-os eredménnyel lett első. A Masters második kategóriában Karvalics Péter a második helyen végzett, míg Laki Benjamin 187 kg-os nyomással szintén ezüstérmes lett. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre készülhetünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Néhány órás napsütés minden nap várható, a legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik. Addig kellemes idő is várható, általában vasárnap akár 23-24 fok is lehet a maximum.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
4: Ma Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendégünk, aki a Vasi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munka összefoglalóját osztja meg hallgatóinkkal, az április hónapot összegezve. A műsorba egy másik téma is fér, a Körmendi Lions Klub vezetője Kocsis Tamás is megszólal, aki a klub történetéről, küldetéséről oszt meg fontos információt. információkat. Egyébként most van az 1%-os adófelajánlások ideje, ha valaki a Kocsis Tamással hallott interjú után szívesen támogatna a szervezetet, vagy más körmendi egyesületet, az megteheti. Biztatjuk is erre hallgatóinkat. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
4: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendég, aki az áprilisi hónap műszaki mentéseinek számait és néhány kiemelkedő esetet ismertet elsőként.
5: Üdvözlöm a hallgatókat májusban is. Igen, hoztam áprilisről is egy összefoglalót, így röviden szeretnék beszélni a jelentősebb műszaki mentésekről, tűzesetekről is. Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben pedig tűzeseteknél kellett beavatkozni. Majd beszélni fogunk itt az interjú során a szabadtéri tűzek megelőzéséről, ezért is hoztam egy külön számadatot. Április hónapban 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. És melyek voltak ezek a jelentősebb események? Műszaki mentések közül 2 balesetet hoztam. Az egyik az április 7-én Táplán-Szentkereszt és Tanakajt között történt. Itt frontálisan ütközött össze 2 személygépjármű. Az ütközést követően az egyik autó a szántóföldre hajtott. A gépjárművekben akik tartózkodtak, ők még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták az autókat. A szombathelyi hivatásos és a Táplán-Szentkereszti önkéntes tűzoltók, valamint a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége vonult a balesethez. Ők a forgalomirányítási feladatokban nyújtottak segítséget, valamint az egyik járművet áramtalanították. Április 28-án az esti órákban egy autó alkatrészeket szállító kisteher és 2 személygépjármű ütközött össze Szombathelyen a Sárosi Gyula utcában. Sofőrök itt is a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták a járműveket. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították mindkét személyautót, továbbá megszüntették a forgalmi akadályt.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendég, aki az áprilisi hónap műszaki mentéseinek számait és néhány kiemelkedő esetet ismertett.
2: Tűzesetek közül pedig 4 jelentősebbet hoztam. Az első az április 13-án este Celdömölkön az Arany János utcában történt. Itt egy autóbusz motorterében keletkezett tűz. A lángok a jármű utasterének egy részére is átterjedtek. Szerencsére a járművön nem tartózkodott utas, a sofőr pedig még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta a lángoló buszt. Megpróbálta egy porral oltó készülékkel eloltani a lángokat, azonban nem járt sikerrel. A sárvári hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat, a járművet pedig áramtalanították, az oltást követően pedig hőkamerával vizsgálták át az autóbuszt. Aztán Farakás égett április 15-én hajnalban egy családi házzal egybeépített kazánház mellett Egyházas hegyén a Jókai utcában. A tűz az a palafedésű kazánháznak a tetejére is átterjedt. A sárvári hivatásos tűzoltók mellett a celdömölki önkormányzati, a helyi és a köcski önkéntes tűzoltók avatkoztak be a helyszínen, akik megakadályozták a lángok átterjedését a családi házra és eloltották a tüzet. Április 25-én hajnalban egy 100 négyzetméter alapterületű melléképület égett teljes terjedelmében Répceszemerein a vasúti soron. A sárvári hivatásos, a répcelaki önkormányzat és a helyi, valamint a Csáford Jánosfai önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik áramtalanították az épületet, majd 4 vízsugárral oltották el a lángokat. És az utolsó tűzeset, amit hoztam, az április 26-án délután Szombathelyen az Eper utcában történt. Itt egy faszerkezetű melléképület és a mellette található nagy mennyiségű építőanyag, valamint hulladék égett. A szombathelyi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók mellett a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége tartózkodott a helyszínen. 3 vízsugárral megakadályoztak a lángok továbbterjedését. Az oltáson párhuzamosan pedig a szomszédos telken lévő melléképületből egy propán-butángázpalackot is kihoztak, amit nem ért hőhatás. Az oltást követően pedig kéziszerszámokat használtak az épületek megbontásához, és a helyszínre kérték az államszolgáltató szakembereit is.

0: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most egy fenntarthatóságról szóló előadás sorozat megtartásáról szól.
1: Minden alkalmat szeretünk megragadni annak érdekében, hogy minden korosztállyal találkozunk egy-egy ilyen kitelepülés alkalmával, és ezek során a halottas tüzek, valamint a szénmonoxid mérgezések megelőzéséről néhány szót ejtsünk, és ezen a fenntarthatósági heten is kint volt a Szombathelyi Városi Vásárcsarnokban a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek pár munkatársa április 21-én, és itt többféle korosztállyal is lehetőségük nyílt találkozni. Egyfelől gyermekek is meglátogatták a standunkat, ott játékos kérdéseket tettek fel a részükre, és aki helyesen válaszolt, ő ajándékot is kapott, de így volt ez az idősebb korosztály tekintetében is, akit sajnos a mai világban nagyon nehezen tudunk elérni, ugyanis ők nem használnak már nagyon online felületeket, tévét is kevesebbet néznek, inkább a nyomtatott sajtó az, amit olvasnak, viszont sajnos ehhez a korosztályhoz nehezen tudjuk eljutatni azokat az üzeneteinket, hogy hogyan tudjuk a halálos kimenetelű tűzeseteket és szénmonoxid mérgezéseket megelőzni, és miért is fontos a két életmentő készülék, a füstérzékelő és a szénmonoxid érzékelő megléte egyes ingatlanokban. Na és hát ezen a kitelepülésen őket azért szép számmal elértük, és oda csábítottuk a standhoz, és egy-egy online teszt kitöltésére sarkaltuk őket, és az online tesztnek a kérdéseik között többségében nagyon fontos dolgokra tértünk ki, mint például, hogy miért fontos egy ilyen életmentő készülék, mely ingatlanokba kell ezeket felszerelni, hova érdemes felszerelni, és milyen jelzést ad, hogyha ez akár a füstérzékelő esetében füstöt érzékel, a szénmonoxid érzékelő esetében pedig a szénmonoxid jelenlétét a levegőben. És akik helyes választ adtak, azok között pedig értékes nyereményt sorsoltunk ki, ugyanis három otthonba füstérzékelő, még kettőbe pedig szénmonoxid érzékelő készüléket tudtunk átadni. Ezzel is szeretnénk tovább javítani ezeket a számadatokat, és hogy minél kevesebb ilyen halálos kimenetelű esemény történjen itt a vármegyében.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most egy alkotói pályázat eredményeit ismerteti.
2: Hát igen, igaz, itt a rádió interjúban nálatok is hírtattunk róla, hogy várjuk a színesebbnél színesebb pályaműveket, és hát ez így történt is, ugyanis szép számmal érkeztek be ide a Vármegyére, mind fotópályaművek, mind pedig kézzel készített kézműves alkotások. Az alkotói pályázatot hirdettük meg az idei évben is, és áprilisban tartottunk, április 21-én egy ilyen helyi zsűrizést, ahol ugye adott korcsoportokra bontva kellett a zsűritársainak eldöntenie, hogy mely az a három alkotás, ami a legjobbnak bizonyult. Nagyon ügyesek voltak idén is a diákok, és szeretném sarkalni továbbra is őket, hogy pályaműveket a jövőben is fogunk várni, úgyhogy színes szeruzákat, filctollakat elő, és hát már most gondolkodhatnak azon, hogy mit fognak jövőre elkészíteni. A mostani fordulóról annyit kell tudni, hogy mi a legjobb pályaműveket, tehát az első helyezést, akik elértek, őnekik a pályaműveiket elküldtük a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságra, ahol egy zsűri fogja az ország összes első helyezett pályaművét zsűrizni, és aztán itt egy országos helyezés fog majd napvilágot látni, és ez majd júniusra fog datálódni. Itt az iskolai, még az iskola befejezése előtt fogjuk majd hirdetni a pályaműveket, hogy kik hanyadikak lettek, és majd erről egyébként, akik küldtek nekünk rajzokat, őket én magam fogom kiértesíteni. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki készült, nagyon ügyesek voltak, és bízom benne, hogy a jövő évben is majd ilyen hasonló szép pályaműveket fogunk látni, és hogy az országos megmérettetésen is minél több Vasvármegyeit köszönhetünk majd.

0: Balog Eszter főhadnagy a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendégünk, aki végül a szabadtéri tüzek megelőzéséhez ad prevenciós tanácsokat.
1: Sajnos azt vettük észre, hogy az elmúlt időszakban szinte nem is esett csapadék a Vármegyében, és hosszabb ideje száraz időszak van, így nem csak a föld felső, hanem már a mélyebb rétegei is nagyon szárazak, és ezáltal ugye száraz az aljnövényzet is, ami pedig könnyen szabadtéri tüzeknek a kialakulásához vezethet, nem kell messzire mennünk, itt voltak ugye nagy erdőtüzeink, vagy akár nagyobb szabadtéren keletkezett tűzeseteink is. Így hát fontosnak tartottam, hogy azért pár fontos szabályt itt sorra vegyünk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében, ahogy ugye itt a beszámolónk elején mondtam, csak áprilisban 8 ilyen eset volt. Még most nincs a Vármegyénkben tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre. És hát mik azok, amiket fontos, hogy itt most korcső alá vegyünk, és milyen szabályok vannak? Ugye, hogyha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az csak akkor teheti meg, hogyha az adott településnek van erről szóló önkormányzati rendelete. Ezt ugye az önkormányzatoknak a honlapján is meg tudják nézni. Az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és ebben meghatározott napokon. Nem minden önkormányzatnak van ilyen rendelete, és nem mindenki engedi ezt. Ahol az önkormányzat nem alkotott erről rendeletet, ott tilos a zöld hulladéknak az égetése. Az önkormányzati rendelet csak az összegyűjtött zöld hulladék elégítésére vonatkozik, tarlót, nádast égetni szigorúan tilos. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. Ha valaki mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy égetéssel szeretne megszabadulni a zöld hulladéktól, akkor pedig figyeljen az alábbi nagyon fontos pár szabályra. A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mindenképpen legyen oltó víz a közelben, legyen a kéznél egy szerszám, amivel kordában lehet tartani a tüzet. Ha feltámad a szél, akkor mindenképp abba kell hagyni az égetést, és csak akkor a tüzet szabad gyújtani, amekkorát el is tudunk oltani. Ha valaki pedig nem bír a lángokkal, akkor mindenképpen a 112-es segélyhívó számon kell segítséget kérni. A szabadtéri tüzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsikk is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikkeket gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: A műsorban egy másik témánk is fér, a Körmendi Lions Klub vezetője Kocsis Tamás is megszólal, aki a klub történetéről, küldetéséről oszt meg fontos információkat. A vezetővel még korábban készítettem interjút. Egyébként most van az 1%-os adófelajánlások ideje is, ha valaki a Kocsis Tamással hallott interjú után szívesen támogatna a szervezetet, vagy más körmendi egyesületet, az megteheti, biztatjuk is erre a hallgatóinkat. De akkor következzen most Kocsis Tamás, a Körmendi Lions Klub vezetője, akivel korábban készítettem az interjút. Kocsis Tiborral beszélgetek, aki a Körmendi Lions Klub elnöke. Sokszor halljuk ezt, hogy Lions Klub, de mit is kell tudnunk a Lions Klubról, például nemzetközi kitekintésben?
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit. A Lions-ot nagyon sokan ismerik, azonban a történetével már biztos, hogy kevesebben vannak tisztában. Ezért elmondhatnám, hogy a Lions Klub az 1917-ben az Amerikai Egyesült Államok Chicagóban alakult meg. Ez jó szolgálati célokkal alapító szervezet, folyamatosan fejlődésnek indult, és a világon ma már 206 országban van jelen, 46 ezer klubja van, és közel másfél millió tagja van neki. Ez a Lions Klub az mindenfajta vallástól, politikától függetlenül végzi tevékenységét.
1: És ha már a Lions Klub nemzetközi kitekintéséből indulunk, akkor jöjjünk haza. Mit kell tudnunk a Magyarország, aztán meg majd a Körmendi Klubról.
2: Még esetleg a nemzetközihez visszatérnék. Amikor megalakult a Lions Klub mozgalom, ennek elsődlegesen a látásvédelme, a látáskárosodások megelőzése volt a fő tevékenysége, ezért szemvizsgálatok, szűréseket szerveztek, azonban az elmúlt évtizedek során ez egy picit megváltozott, a Lions Klubok most már elsősorban a saját környezetükbe végzik a tevékenységüket, és ott segítenek, ahol a szükség van rá, illetve ahol a leghatékonyabban tudnak segíteni. Még ennyivel egészíteném ki esetleg a nemzetközi ismertetést, és a magyarországiról annyit mondanak, hogy Magyarországon 1989-ben alakult meg az első Lions Klub. Ahhoz, hogy megalakulhasson egy Lions Klub, egy másik Lions Klubnak az ajánlására volt szükség, és az első magyarországi klub a finnországi klub támogatásával jött létre. A Körmendi Klub is az első között volt a megalakulásnál. A Körmendi Klubnak a Kisszenfeldi Lions Klubnak volt a társklubja, aki ajánlotta, hogy Körmenden alakuljon meg a klub. A Kisszenfeldi Klub vezetősége megkereste annak idején dr. Nagy Árpádot, hogy segítsen a Körmendi alapszervezet létrehozni. A dr. Nagy Árpád a Farkas József volt polgármester úrral együtt, a régi klubba meghívott két tucatnyi ember, ahol a Fürstenfeldi képviselők tájékoztatást adtak arról, hogy mivel foglalkozik a Lions és milyen célkitűzései vannak. És ennek a hatására 1989. szeptember 28-án megtartották az első alakulőülését, és ennek a bejegyzése 1990-ben történt meg a klubnak a bejegyzése a Színház teremben, ahol 20 fővel látták el az alapító okiratot.
1: De milyen érdekes, azt mondja, hogy 90-ben volt a megalakulás, de úgy sikerült beírni ennek a klubnak a Körmend történetébe önmagát, a tevékenységét, hogy szinte az ember csodálkozik, hogy csak 90-től, olyan, mintha sokkal régebbről lenne segítője Körmendnek.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy az első a vezetőség dr. Nagy Árpád volt az elnök az első Lions Klubnak, és ők a Lions Klub nagyon sok támogatást adott Körmendnek, ahol lehetőség volt rá az egészségügynek, mentőknek, tűzoltóságnak, intézményeknek és rászoruló magánszemélyeknek. Úgy gondolom, hogy hosszú lenne felsorolni ezt a támogatást. Az az igazság, hogy én még nem vagyok olyan régóta tagja a klubnak. Én is csak a megjelent irodalomból, illetve Körmendi Lions történetéből tudom, illetve a személyes beszélgetésekből tudom ezeket a történeteket, mivel hogy az alapító tagok közül még a Sós István volt gimnázium igazgató úr, és a Saváli László zeneiskola volt igazgatója, ő még mindig aktív tagja a klubnak.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Lions Club vezetőjével, Kocsis Tamással, aki a klub történetéről, küldetéséről oszt meg fontos információkat önökkel. A klub vezetővel még korábban készítettem az interjút. Hallom és kihallom a szavaiból, hogy nagyon nagy tisztelettel van a klub alapítók iránt, az ő eddigi tevékenységük iránt.
1: Igen, igen, természetesen. Hát ők indítottak el egy folyamatot, ami most már 36 éve tart itt a városba. Egy érdekességet elmondanák a klubbal kapcsolatban, az aktivitásával kapcsolatban, mint említettem, hogy milyen intézményeknek, kiknek segített a Lions Club az elmúlt években. Ez érdekesség, hogy 1993-ban a klub megalakulása után 3 évvel a Fürstenfeldi Klub és az önkormányzat adott egy mentőautót a felújított mentőállomásnak. Ennek a klubnak a mentőnek a hazaszállítatását, vámoltatását és 120 000 forintos felújítását a Lions Club végezte el. Azonban az országos mentőszolgálat nem örült ennek a nemes szándéknak, ezt a mentőautót anyagbeszerzésre, szemenszállításra használták, mivel nem illeszkedett bele a gépparkba, mivel ez Volkswagen volt, és a mentők pedig a lengyel Nissan voltak. Én ezt egy nagyon érdekes történetnek tartom.
0: Egyébként önt hogy szólította meg ez a klub? Hogy érezte, hogy tartozni szeretne ehhez? Sőt, mi több, aztán végülis elnöke is lett.
1: Hát én úgy kerültem kapcsolatba a Lions Clubban, hogy most már elég régóta járunk focizni a fiúkkal, egy társasággal, akinek az ömét Lions tagok alkotják, illetve akik nem fociznak, azok a harmadik félidő eseményein vesznek részt, és így kerültem én is közéjük, és akkor megkerestek, hogy lépjek be Lions tagnak, beléptem, és a Lions Klub elnökség az általában úgy történik, hogy egy vagy két évig választanak egy Lions elnököt, és így sorba megy, és fölkértek 3 évvel ezelőtt, akkor még csak az alelnökséget vállaltam, és most pedig klub elnöke vagyok.
0: Az, hogy mire fókuszál például a Körmendi Klub, hogy és hol tud segíteni, hogy jönnek ezek az ötletek, mindenki nyitott szemmel figyel, és akkor ilyen közgyűlésen, vagy nem tudom, ilyen összejöveteleken behozza az ötletet, vagy hogy van ez?
1: Igen, hát általában, mivel mi ezt minden kedden találkozunk, mint mondtam, a foci után a harmadik fürdőben a tagoknak fele majdnem ott van. Azt még nem mondtam el, hogy a Körmendi Lions Clubnak jelenleg 27 fő a tagsága, és akkor ott a beszélgetések során ezek a témák is belőnek, hogyha van valakinek valamilyen megkeresése, illetve minden hónap első csütörtökén van Lions ülés a Berki vendéglőbe, és ott vannak a különböző megbeszélések, illetve ötletelés, illetve ott kikérnek támogatást azoknak az átbeszélése.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Lions Club vezetőjével, Kocsis Tamással, aki a klub történetéről, küldetéséről oszt meg fontos információkat önökkel. A klub vezetővel még korábban készítettem az interjút. És hát ezek a támogatások természetesen erkölcsiek is, és anyagiak is, és hogyha anyagiakról beszélünk, akkor honnan lesz bevétele a klubnak arra, hogy támogathasson?
1: Hát én akkor, amikor én még nem vettem részt a klub munkájában, akkor az a történet járt, hogy általában céges támogatásából kaptuk a pénzeket, és a tagi befizetésekből, illetve minden évben szerveztek egy Lions bált, ami 1994-ben lesz megtartva először, ahol 120 fő vett részt rajt, majd később már egy pár évvel később, mert 250 fő bálozó lett ezen rajt. Ezeken a bálokon tombola bevételekből és támogatásokból jöttek ezek a bálozó összegek. Az elmúlt évek során azért az elmúlt évtizedekben megváltozott a gazdasági környezet, és most már sokkal nehezebb ezeket a bevételeket megteremteni. Láttuk azt, hogy a bál, a Covid után a bált már nagyon nehéz volt megszervezni az árak emelkedése miatt, és hogy gazdaságosan tudjon működni, ezért megpróbáltunk más irányba fordulni. Ezután találtuk ki azt, hogy nem bált szervezünk, hanem minden évben megszervezzük a borkóstolót, évente kétszer, tavasszal és ősszel. Ez 80-100 fős rendezvény, fővel szoktuk ezt a rendezvényt tartani. Elég neves borászok voltak nálunk, volt balatoni, bécsi, szekszárdi, pannonhalmi borászat is, elég népszerű ez a rendezvény.
0: Akkor egyébként így az élet is folyamatos rugalmasságot kér a vezetőségtől, a klubtagságtól, nem csak a témák megkeresésében, hanem a fenntartásban is.
1: Igen, folyamatosan. Hát ezen kívül, amióta én is klubtag lettem, én indítottam el egy horgászversenyt, jótékonysági horgászversenyt. Az a rendezvényhez például a Vasmegyei Horgások Egyesületének Szövetsége ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a Magyar Szecsődi tavat, és a különböző cégeknek a hozzájárulásával végül is önköltségesen meg lehetett valósítani, és a nevezési díjat kértünk, a nevezési díj az a támogatási összeget növelte.
0: És akkor már érintettük tulajdonképpen azt a kérdést, hogy ezeknek az összegeknek a felhasználása, de olyan téren mégis még egy kicsit beszéljünk róla, hogy amikor megszületik, hogy mit fognak támogatni, ezt esetleg havi rendszeressége is megtörténik, vagy egy nagy döntés születik, egy évben egyszer csak egy nagyobb összeget adnak?
1: Hát inkább rendszerességgel történik, vannak folyamatosan megkeresések, vannak olyanok, ami hosszabb idő intervallumban is ráérünk dönteni, de a napi a dolgokat azt azonnal lereagáljuk, és azonnal intézkedünk, hogyha van rá lehetőség.
0: Ez megint csak, hogy mondjam, igazolja ennek a jótékonysági szervezetnek a igazi létét, mert ugye van az a mondás, hogy aki gyorsan segít, kétszer segít.
1: Igen. Megpróbáljuk, főleg ott, ahol szükség van az azonnali segítésre, ott azonnal segítjük.

0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán, magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.
2: What do you mean my cards been declined? Try it again.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elkészült az új temetői kerítés Vasváron. Vonattal jöttek bringát lopni Szombathelyre. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Elkészült az új temetői kerítés a kapukkal együtt Vasváron. A főbejárat is megújult, a fémszerkezet a kerítéssel megegyező festékréteget kapott. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósult meg, mondta el Tóth Balázs polgármester.
2: Ilyen nagyobb lélegzetű fejlesztés, a temetői kerítés megújítása az lassan a végéhez közeledik, ez a versenyképes járások programból valósul meg, és közben már eredményt kaptunk a versenyképes járások második ütemében is. Nyertünk itt a Szent Mihály falvi úti önkormányzati lakásoknál, a függő folyósó felújítása vált elodázhatatlanná. Ennek a forrása, ennek a hátterét biztosítja a versenyképes járások programnak a második üteme.
1: Kerékpárlopásra készült a belvárosban az a három férfi, akiket a szombathelyi rendőrök csíptek nyakon. A vármegyei főkapitányság tájékoztatása szerint a gyanúsítottak vonattal érkeztek az ország keleti feléből. Táskájukban szerszámokat és új lakatokat is találtak. A férfiakat éppen egy kerékpár zárjának levágása közben érték tetten. Az elfogásban a gyors rendőri intézkedés mellett a városi kamerarendszer is segített. 2 éves a gyermek fájdalomkezelő ambulancia Szombathelyen. Ez az országban az első vidéki ilyen létesítmény. Pogács Mónika információi.
3: 2 éve működik a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban az első vidéki gyermekfájdalomkezelő ambulancia, ahol krónikus fájdalommal élő gyermekeket és családjaikat látják el komplex szemléletben. Az ambulancia a kórház Huszárúti telephelyén működik. Létrehozásában szakmai támogatást nyújtott a Betesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centruma. Az ellátása biopszichoszociális modellre épül, a gyermekgyógyászok és pszichológusok közösen foglalkoznak a legalább 3 hónapja fennálló, tartós fájdalommal küzdő gyermekekkel. Dr. Györke Eszter csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekhemato-onkológus szakorvos a tapasztalatokat összegezve elmondta, a krónikus fájdalom nem minden esetben vezethető vissza a kimutatható szervi okokra. Az ambulancia Észak-Nyugat-Dunántúl több vármegyéjéből, köztük Vas, Győr, Moson-Sopron, Zala és Veszprém térségéből fogad 18 év alatti betegeket szakorvosi beutalóval. Az első vizsgálatot követően a gyermekek személyre szabott terápiában részesülnek. A kezelés folyamata átlagosan 9-12 hónapot vesz igénybe. A szakemberek közlése szerint a leggyakoribb panaszok közé a fejfájás és a hasi fájdalom tartozik. Tapasztalataik alapján a túlzott képernyőhasználat, az iskolai terhelés és a teljesítménykényszer is hozzájárulhat a panaszok kialakulásához. Az ambulancián dolgozó szakmai tím, gyermek orvosok, pszichológusok, gyógytornászok és dietetikus a családok bevonásával végzi a kezelést. Az eddigi eredmények szerint a betegek többségénél jelentősen csökkent a fájdalom, sok esetben pedig teljes gyógyulást értek el.
1: Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre készülhetünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Néhány órás napsütés minden nap várható, legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik. Addig kellemes idő is várható, általában vasárnap akár 23-24 fok is lehet a maximum.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
5: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro

0: FM. A Törmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod, így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

99.8. 99.8. Körment rádiója. Ráfongolva.

0: We've got holes, but we carry on.
1: Görmend FM.
2: Görmend FM.
1: Görmend FM.
2: A város rádiója.
1: A város rádiója.
3: Néha van, hogy csak állok előtted. Néha fél szavakból is érted.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Torlódásokra kell készülni Szombathely több bevezető útján. Kiemelkedő eredményeket értek el a körmendi erőemelők. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi jelöltekre is voksolhatunk az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 000 jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Vármegyénkből 4 körmendi pedagógus is szerepel a versenyben. Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László iskola munkatársa, valamint Buti Nikolett, Petrovics Bálint és Bita Patrik, az Olcsai tanárai. Az oktatási szakemberekre május 11-éig voksolhatunk. Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. Hétfőn a Dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz. A Potyondiárok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik a jövő héten. A Rumi úti csomópont építési munkálatai május 12-től követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a Névik és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. A szomszédos Zala és Veszprém szintén ebbe a kategóriába tartozik. Több korosztályban is kiváló eredményeket értek el a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán a női ifjúsági korcsoportban Simon Zsófi 42,5 kg-os, Köbli Panka 55 kg-os, Cserkuti Hanna pedig 52,5 kg-os teljesítménnyel végzett az első helyen. A férfiaknál Antal Zoárt 47,5 kg-os eredménnyel lett első. A Masters második kategóriában Karvalics Péter a második helyen végzett, míg Laki Benjamin 187 kg-os nyomással szintén ezüstérmes lett. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi zenei képzőművészeti színházi közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre készülhetünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Néhány órás napsütés minden nap várható, legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik. Addig kellemes idő is várható általában, vasárnap akár 23-24 fok is lehet a maximum.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkét csíkot húztam magam után, magam után. Hazai Turmix.

szemem maga köri falakat. Lassan megszeretem a saját tükörképem, lassan kimondom a nehéz szavakat. És bár nem emlékeznék, törölném az emlékeket, amik

0: vagyok.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Elkészült az új temetői kerítés Vasváron. Vonattal jöttek bringát lopni Szombathelyre. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Elkészült az új temetői kerítés a kapukkal együtt Vasváron. A főbejárat is megújult, a fémszerkezet a kerítéssel megegyező festékréteget kapott. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósult meg, mondta el Tóth Balázs polgármester.
3: Ilyen nagyobb lélegzetű fejlesztés, a temetői kerítés megújítása az lassan a végéhez közeledik, ez a versenyképes járások programból valósul meg, és közben már eredményt kaptunk a versenyképes járások második ütemében is. Nyertünk itt a Szent Mihály falvi úti önkormányzati lakásoknál, a függő folyósó felújítása vált elodázhatatlanná. Ennek a forrása, ennek a hátterét biztosítja a versenyképes járások programnak a második üteme.
2: Kerékpárlopásra készült a belvárosban az a három férfi, akiket a szombathelyi rendőrök csíptek nyakon. A vármegyei főkapitányság tájékoztatása szerint a gyanúsítottak vonattal érkeztek az ország keleti feléből. Táskájukban szerszámokat és új lakatokat is találtak. A férfiakat éppen egy kerékpár zárjának levágása közben érték tetten. Az elfogásban a gyors rendőri intézkedés mellett a városi kamerarendszer is segített. 2 éves a gyermek fájdalomkezelő ambulancia Szombathelyen. Ez az országban az első vidéki ilyen létesítmény. Pogács Mónika információi.
4: 2 éve működik a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban az első vidéki gyermekfájdalomkezelő ambulancia, ahol krónikus fájdalommal élő gyermekeket és családjaikat látják el komplex szemléletben. Az ambulancia a kórház Huszárúti telephelyén működik. Létrehozásában szakmai támogatást nyújtott a Betesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centruma. Az ellátása biopszichoszociális modellre épül, a gyermekgyógyászok és pszichológusok közösen foglalkoznak a legalább 3 hónapja fennálló, tartós fájdalommal küzdő gyermekekkel. Dr. Györke Eszter csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekhemato-onkológus szakorvos a tapasztalatokat összegezve elmondta, a krónikus fájdalom nem minden esetben vezethető vissza kimutatható szervi okokra. Az ambulancia Észak-Nyugat-Dunántúl több vármegyéjéből, köztük Vas, Győr, Moson-Sopron, Zala és Veszprém térségéből fogad 18 év alatti betegeket szakorvosi beutalóval. Az első vizsgálatot követően a gyermekek személyre szabott terápiában részesülnek. A kezelés folyamata átlagosan 9-12 hónapot vesz igénybe. A szakemberek közlése szerint a leggyakoribb panaszok közé a fejfájás és a hasi fájdalom tartozik. Tapasztalataik alapján a túlzott képernyőhasználat, az iskolai terhelés és a teljesítménykényszer is hozzájárulhat a panaszok kialakulásához. Az ambulancián dolgozó szakmai tím, gyermek orvosok, pszichológusok, gyógytornászok és dietetikus a családok bevonásával végzi a kezelést. Az eddigi eredmények szerint a betegek többségénél jelentősen csökkent a fájdalom, sok esetben pedig teljes gyógyulást értek el.
2: Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban.
1: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre készülhetünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: Néhány órás napsütés minden nap várható, a legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik. Addig kellemes idő is várható általában, vasárnap akár 23-24 fok is lehet a maximum.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Torlódásokra kell készülni Szombathely több bevezető útján. Kiemelkedő eredményeket értek el a körmendi erőemelők. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi jelöltekre is voksolhatunk az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Vármegyénkből 4 körmendi pedagógus is szerepel a versenyben. Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László iskola munkatársa, valamint Buti Nikolett, Petrovics Bálint és Bita Patrik, az Olcsai tanárai. Az oktatási szakemberekre május 11-éig voksolhatunk. Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. Hétfőn a Dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz. A Potyondiárok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik a jövő héten. A Rumi úti csomópont építési munkálatai május 12-től követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a Névik és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. A szomszédos Zala és Veszprém szintén ebbe a kategóriába tartozik. Több korosztályban is kiváló eredményeket értek el a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán a női ifjúsági korcsoportban Simon Zsófi 42,5 kg-os, Köbli Panka 55 kg-os, Cserkuti Hanna pedig 52,5 kg-os teljesítménnyel végzett az első helyen. A férfiaknál Antal Zoárt 47,5 kg-os eredménnyel lett első. A Masters második kategóriában Karvalics Péter a második helyen végzett, míg Laki Benjamin 187 kg-os nyomással szintén ezüstérmes lett. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi zenei képzőművészeti színházi közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten végre kiadósabb mennyiségű csapadékra is van esély, de folytatódik a nyárias idő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Az éjszaka és kedd délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat ebből a hidegfrontból, meg nagyobb területre is. Éjszakánként pedig jellemzően olyan 10 fok körüli minimumokra lehet számítani. Gyenge lesz éjszaka a szél, úgyhogy ettől a kis csapadéktól is már erősebb harmadképződésre lehet számítani. Ha nyugodtan eshetne 100 mm is májusban, nem 2 óra alatt, ezt mindig hozzáteszem, hanem úgy 7-8 csapadékos napon, amikor legalább esik egy 10 mm. Még akkor itt átlag alatt maradna, úgy már egyben nézve a tavaszt.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Szevasz Kovám, remélem jól vagy, és indulhatunk.
2: Minden stabil, papám. Pakold össze magad és hajrá!

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elkészült az új temetői kerítés Vasváron. Vonattal jöttek bringát lopni Szombathelyre. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Elkészült az új temetői kerítés a kapukkal együtt Vasváron. A főbejárat is megújult, a fémszerkezet a kerítéssel megegyező festékréteget kapott. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósult meg, mondta el Tóth Balázs polgármester.
2: Ilyen nagyobb lélegzetű fejlesztés, a temetői kerítés megújítása az lassan a végéhez közeledik, ez a versenyképes járások programból valósul meg, és közben már eredményt kaptunk a versenyképes járások második ütemében is. Nyertünk itt a Szent Mihály Falvi úti önkormányzati lakásoknál a függő folyósó felújítása vált elodázhatatlanná. Ennek a forrása, ennek a hátterét biztosítja a versenyképes járások programnak a második üteme.
1: Kerékpárlopásra készült a belvárosban az a három férfi, akiket a szombathelyi rendőrök csíptek nyakon. A vármegyei főkapitányság tájékoztatása szerint a gyanúsítottak vonattal érkeztek az ország keleti feléből. Táskájukban szerszámokat és új lakatokat is találtak. A férfiakat éppen egy kerékpár zárjának levágása közben érték tetten. Az elfogásban a gyors rendőri intézkedés mellett a városi kamerarendszer is segített. 2 éves a gyermek fájdalomkezelő ambulancia Szombathelyen. Ez az országban az első vidéki ilyen létesítmény. Pogács Mónika információi.
3: 2 éve működik a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban az első vidéki gyermekfájdalomkezelő ambulancia, ahol krónikus fájdalommal élő gyermekeket és családjaikat látják el komplex szemléletben. Az ambulancia a kórház Huszárúti telephelyén működik. Létrehozásában szakmai támogatást nyújtott a Betesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centruma. Az ellátása biopszichoszociális modellre épül, a gyermekgyógyászok és pszichológusok közösen foglalkoznak a legalább 3 hónapja fennálló, tartós fájdalommal küzdő gyermekekkel. Dr. Györke Eszter csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekhemato-onkológus szakorvos a tapasztalatokat összegezve elmondta, a krónikus fájdalom nem minden esetben vezethető vissza a kimutatható szervi okokra. Az ambulancia Észak-Nyugat-Dunántúl több vármegyéjéből, köztük Vas, Győr, Moson-Sopron, Zala és Veszprém térségéből fogad 18 év alatti betegeket szakorvosi beutalóval. Az első vizsgálatot követően a gyermekek személyre szabott terápiában részesülnek. A kezelés folyamata átlagosan 9-12 hónapot vesz igénybe. A szakemberek közlése szerint a leggyakoribb panaszok közé a fejfájás és a hasi fájdalom tartozik. Tapasztalataik alapján a túlzott képernyőhasználat, az iskolai terhelés és a teljesítménykényszer is hozzájárulhat a panaszok kialakulásához. Az ambulancián dolgozó szakmai tím, gyermekorvosok, pszichológusok, gyógytornászok és dietetikus a családok bevonásával végzi a kezelést. Az eddigi eredmények szerint a betegek többségénél jelentősen csökkent a fájdalom, sok esetben pedig teljes gyógyulást értek el.
1: Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten végre kiadósabb mennyiségű csapadékra is van esély, de folytatódik a nyárias idő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Az éjszaka és kár délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat ebből a hidegfrontból, meg nagyobb területre is. Éjszakánként pedig jellemzően olyan 10 fok körüli minimumokra lehet számítani. Gyenge lesz éjszaka a szél, úgyhogy ettől a kis csapadéktól is már erősebb harmadképződésre lehet számítani. Ha nyugodtan eshetne 100 mm is májusban, nem 2 óra alatt, ezt mindig hozzáteszem, hanem úgy 7-8 csapadékos napon, amikor legalább esik egy 10 mm. Még akkor itt átlag alatt maradna, úgy, ha egyben nézve a tavaszt.
0: És most A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Torlódásokra kell készülni Szombathely több bevezető útján. Kiemelkedő eredményeket értek el a körmendi erőemelők. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi jelöltekre is voksolhatunk az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 000 jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Vármegyénkből 4 körmendi pedagógus is szerepel a versenyben. Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László iskola munkatársa, valamint Buti Nikolett, Petrovics Bálint és Bita Patrik, az Olcsai tanárai. Az oktatási szakemberekre május 11-éig voksolhatunk. Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. Hétfőn a Dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz. A Potyondiárok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik a jövő héten. A Rumi úti csomópont építési munkálatai május 12-től követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a Névik és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. A szomszédos Zala és Veszprém szintén ebbe a kategóriába tartozik. Több korosztályban is kiváló eredményeket értek el a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán a női ifjúsági korcsoportban Simon Zsófi 42,5 kg-os, Köbli Panka 55 kg-os, Cserkuti Hanna pedig 52,5 kg-os teljesítménnyel végzett az első helyen. A férfiaknál Antal Zoárt 47,5 kg-os eredménnyel lett első. A Masters második kategóriában Karvalics Péter a második helyen végzett, míg Laki Benjamin 187 kg-os nyomással szintén ezüstérmes lett. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten végre kiadósabb mennyiségű csapadékra is van esély, de folytatódik a nyárias idő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Az éjszaka és kár délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat ebből a hidegfrontból, meg nagyobb területre is. Éjszakánként pedig jellemzően olyan 10 fok körüli minimumokra lehet számítani. Gyenge lesz éjszaka a szél, úgyhogy ettől a kis csapadéktól is már erősebb harmadképződésre lehet számítani. Ha nyugodtan eshetne 100 mm is májusban, nem 2 óra alatt, ezt mindig hozzáteszem, hanem úgy 7-8 csapadékos napon, amikor legalább esik egy 10 mm. Még akkor itt átlag alatt maradna, úgy ha egyben nézve a tavaszt.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Elkészült az új temetői kerítés Vasváron. Vonattal jöttek bringát lopni Szombathelyre. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Elkészült az új temetői kerítés a kapukkal együtt Vasváron. A főbejárat is megújult, a fémszerkezet a kerítéssel megegyező festékréteget kapott. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósult meg, mondta el Tóth Balázs polgármester.
4: Ilyen nagyobb lélegzetű fejlesztés, a temetői kerítés megújítása az lassan a

0: végéhez közeledik, ez a versenyképes járásprogramból valósul meg, és közben már eredményt kaptunk a versenyképes járások második ütemében is. Nyertünk itt a Szent Mihály falvi úti önkormányzati lakásoknál, a függő folyósó felújítása vált elodázhatatlanná. Ennek a forrása, ennek a hátterét biztosítja a versenyképes járások programnak a második üteme.
1: Kerékpárlopásra készült a belvárosban az a három férfi, akiket a szombathelyi rendőrök csíptek nyakon. A vármegyei főkapitányság tájékoztatása szerint a gyanúsítottak vonattal érkeztek az ország keleti feléből. Táskájukban szerszámokat és új lakatokat is találtak. A férfiakat éppen egy kerékpár zárjának levágása közben érték tetten. Az elfogásban a gyors rendőri intézkedés mellett a városi kamerarendszer is segített. 2 éves a gyermek fájdalomkezelő ambulancia Szombathelyen. Ez az országban az első vidéki ilyen létesítmény. Pogács Mónika információi.
2: 2 éve működik a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban az első vidéki gyermekfájdalomkezelő ambulancia, ahol krónikus fájdalommal élő gyermekeket és családjaikat látják el komplex szemléletben. Az ambulancia a kórház Huszárúti telephelyén működik. Létrehozásában szakmai támogatást nyújtott a Betesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centruma. Az ellátása biopszichoszociális modellre épül, a gyermekgyógyászok és pszichológusok közösen foglalkoznak a legalább 3 hónapja fennálló, tartós fájdalommal küzdő gyermekekkel. Dr. Györke Eszter csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekhemato-onkológus szakorvos a tapasztalatokat összegezve elmondta, a krónikus fájdalom nem minden esetben vezethető vissza a kimutatható szervi okokra. Az ambulancia Észak-Nyugat-Dunántúl több vármegyéjéből, köztük Vas, Győr, Moson, Sopron, Zala és Veszprém térségéből fogad 18 év alatti betegeket szakorvosi beutalóval. Az első vizsgálatot követően a gyermekek személyre szabott terápiában részesülnek. A kezelés folyamata átlagosan 9-12 hónapot vesz igénybe. A szakemberek közlése szerint a leggyakoribb panaszok közé a fejfájás és a hasi fájdalom tartozik. Tapasztalataik alapján a túlzott képernyőhasználat, az iskolai terhelés és a teljesítménykényszer is hozzájárulhat a panaszok kialakulásához. Az ambulancián dolgozó szakmai tím, gyermekorvosok, pszichológusok, gyógytornászok és dietetikus a családok bevonásával végzi a kezelést. Az eddigi eredmények szerint a betegek többségénél jelentősen csökkent a fájdalom, sok esetben pedig teljes gyógyulást értek el.
1: Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban.
3: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten végre kiadósabb mennyiségű csapadékra is van esély, de folytatódik a nyárias idő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Az éjszaka és kedd délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat ebből a hidegfrontból, meg nagyobb területre is. Éjszakánként pedig jellemzően olyan 10 fok körüli minimumokra lehet számítani. Gyenge lesz éjszaka a szél, úgyhogy ettől a kis csapadéktól is már erősebb harmadképződésre lehet számítani. Ha nyugodtan eshetne 100 mm is májusban, nem 2 óra alatt, ezt mindig hozzáteszem, hanem úgy 7-8 csapadékos napon, amikor legalább esik egy 10 mm. Még akkor itt átlag alatt maradna, úgyhogy egyben nézve a tavaszt.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Torlódásokra kell készülni Szombathely több bevezető útján. Kiemelkedő eredményeket értek el a körmendi erőemelők. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi jelöltekre is voksolhatunk az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Vármegyénkből 4 körmendi pedagógus is szerepel a versenyben. Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László iskola munkatársa, valamint Buti Nikolett, Petrovics Bálint és Bita Patrik, az Olcsai tanárai. Az oktatási szakemberekre május 11-éig voksolhatunk. Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. Hétfőn a Dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz. A Potyondiárok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik a jövő héten. A Rumi úti csomópont építési munkálatai május 12-től követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a Névik és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos

0: van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. A szomszédos Zala és Veszprém szintén ebbe a kategóriába tartozik. Több korosztályban is kiváló eredményeket értek el a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán a női ifjúsági korcsoportban Simon Zsófi 42,5 kg-os, Köpli Panka 55 kg-os, Cserkuti Hanna pedig 52,5 kg-os teljesítménnyel végzett az első helyen. A férfiaknál Antal Zoárt 47,5 kg-os eredménnyel lett első. A Masters második kategóriában Karvalics Péter a második helyen végzett, míg Laki Benjamin 187 kg-os nyomással szintén ezüstérmes lett. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi zenei képzőművészeti színházi közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten végre kiadósabb mennyiségű csapadékra is van esély, de folytatódik a nyárias idő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Az éjszaka és kedd délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat ebből a hidegfrontból, meg nagyobb területre is. Éjszakánként pedig jellemzően olyan 10 fok körüli minimumokra lehet számítani. Gyenge lesz éjszaka a szél, úgyhogy ettől a kis csapadéktól is már erősebb harmadképződésre lehet számítani. Ha nyugodtan eshetne 100 mm is májusban, nem 2 óra alatt, ezt mindig hozzáteszem, hanem úgy 7-8 csapadékos napon, amikor legalább esik egy 10 mm. Még akkor itt átlag alatt maradna, úgyha egyben nézve a tavaszt.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál vele, csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elkészült az új temetői kerítés Vasváron. Vonattal jöttek bringát lopni Szombathelyre. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Elkészült az új temetői kerítés a kapukkal együtt Vasváron. A főbejárat is megújult, a fémszerkezet a kerítéssel megegyező festékréteget kapott. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósult meg, mondta el Tóth Balázs polgármester.
2: Ilyen nagyobb lélegzetű fejlesztés, a temetői kerítés megújítása az lassan a végéhez közeledik, ez a versenyképes járások programból valósul meg, és közben már eredményt kaptunk a versenyképes járások második ütemében is. Nyertünk itt a Szent Mihály Falvi úti önkormányzati lakásoknál, a függő folyósó felújítása vált elodázhatatlanná. Ennek a forrása, ennek a hátterét biztosítja a versenyképes járások programnak a második üteme.

0: Kerékpárlopásra készült a belvárosban az a három férfi, akiket a szombathelyi rendőrök csíptek nyakon. A vármegyei főkapitányság tájékoztatása szerint a gyanúsítottak vonattal érkeztek az ország keleti feléből. Táskájukban szerszámokat és új lakatokat is találtak. A férfiakat éppen egy kerékpár zárjának levágása közben érték tetten. Az elfogásban a gyors rendőri intézkedés mellett a városi kamerarendszer is segített. 2 éves a gyermek fájdalomkezelő ambulancia Szombathelyen. Ez az országban az első vidéki ilyen létesítmény. Pogács Mónika információi.
1: 2 éve működik a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban az első vidéki gyermekfájdalomkezelő ambulancia, ahol krónikus fájdalommal élő gyermekeket és családjaikat látják el komplex szemléletben. Az ambulancia a kórház Huszárúti telephelyén működik. Létrehozásában szakmai támogatást nyújtott a Betesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centruma. Az ellátása biopszichoszociális modellre épül, a gyermekgyógyászok és pszichológusok közösen foglalkoznak a legalább 3 hónapja fennálló, tartós fájdalommal küzdő gyermekekkel. Dr. Györke Eszter csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekhemato-onkológus szakorvos a tapasztalatokat összegezve elmondta, a krónikus fájdalom nem minden esetben vezethető vissza a kimutatható szervi okokra. Az ambulancia Észak-Nyugat-Dunántúl több vármegyéjéből, köztük Vas, Győr, Moson-Sopron, Zala és Veszprém térségéből fogad 18 év alatti betegeket szakorvosi beutalóval. Az első vizsgálatot követően a gyermekek személyre szabott terápiában részesülnek. A kezelés folyamata átlagosan 9-12 hónapot vesz igénybe. A szakemberek közlése szerint a leggyakoribb panaszok közé a fejfájás és a hasi fájdalom tartozik. Tapasztalataik alapján a túlzott képernyőhasználat, az iskolai terhelés és a teljesítménykényszer is hozzájárulhat a panaszok kialakulásához. Az ambulancián dolgozó szakmai tím, gyermek orvosok, pszichológusok, gyógytornászok és dietetikus a családok bevonásával végzi a kezelést. Az eddigi eredmények szerint a betegek többségénél jelentősen csökkent a fájdalom, sok esetben pedig teljes gyógyulást értek el.
0: Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban.
2: Időjárás jelentés.
0: A jövő héten végre kiadósabb mennyiségű csapadékra is van esély, de folytatódik a nyárias idő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Az éjszaka és kár délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat ebből a hidegfrontból, meg nagyobb területre is. Éjszakánként pedig jellemzően olyan 10 fok körüli minimumokra lehet számítani. Gyenge lesz éjszaka a szél, úgyhogy ettől a kis csapadéktól is már erősebb harmadképződésre lehet számítani. Ha nyugodtan eshetne 100 mm is májusban, nem 2 óra alatt, ezt mindig hozzáteszem, hanem úgy 7-8 csapadékos napon, amikor legalább esik egy 10 mm. Még akkor itt átlag alatt maradna, úgy ha egyben nézve a tavaszt.
2: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
4: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
2: Rockstráda!
5: Szép vasárnap estét itt a Körmendi Rádió hullámhosszán, annak is a Rockstráda 106. adásában. Most ismét 60 évet utazunk vissza az időbe. Ezek a múltbeli barangolások azért történnek, hogy a fiatal generációnak megismertessem azokat az időket és zenei hangzásokat, amikre mi idősebbek nosztalgiával, kellemes lelkülettel emlékszünk, vagy dudoljuk velük a dallamokat. A Jefferson Airplane egy amerikai rock együttes volt, amely 1965-ben alakult San Franciscóban. A pszichedelikus rock egyik úttörő zenekaraként csoport meghatározta a San Franciscó-i hangzásvilágot, és elsőként ért el nemzetközi kereskedelmi sikereket. Főfellépőként lépták fel a Montreal-i, az első Isle of Wight fesztiválon, a Woodstockon és az Altamont Free koncerten. Az elhangzó szerzemények ebből az időszakukból származnak. A Jefferson Airplane következik. Jó zenehallgatást kívánok!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Torlódásokra kell készülni Szombathely több bevezető útján. Kiemelkedő eredményeket értek el a körmendi erőemelők. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi jelöltekre is voksolhatunk az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 000 jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Vármegyénkből 4 körmendi pedagógus is szerepel a versenyben. Kalamár Krisztina, a Boldog

0: Batthyány László iskola munkatársa, valamint Buti Nikolett, Petrovics Bálint és Bita Patrik, az Olcsai tanárai. Az oktatási szakemberekre május 11-éig voksolhatunk. Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. Hétfőn a Dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz. A Potyondiárok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik a jövő héten. A Rumi úti csomópont építési munkálatai május 12-től követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a Névik és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
1: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
0: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. A szomszédos Zala és Veszprém szintén ebbe a kategóriába tartozik. Több korosztályban is kiváló eredményeket értek el a Körmendi Erőemelő Sportegyesület versenyzői. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán a női ifjúsági korcsoportban Simon Zsófi 42,5 kg-os, Köbli Panka 55 kg-os, Cserkuti Hanna pedig 52,5 kg-os teljesítménnyel végzett az első helyen. A férfiaknál Antal Zoárt 47,5 kg-os eredménnyel lett első. A Masters második kategóriában Karvalics Péter a második helyen végzett, míg Laki Benjamin 187 kg-os nyomással szintén ezüstérmes lett. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
0: A jövő héten végre kiadósabb mennyiségű csapadékra is van esély, de folytatódik a nyárias idő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Az éjszaka és kár délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat ebből a hidegfrontból, meg nagyobb területre is. Éjszakánként pedig jellemzően olyan 10 fok körüli minimumokra lehet számítani. Gyenge lesz éjszaka a szél, úgyhogy ettől a kis csapadéktól is már erősebb harmadképződésre lehet számítani. Ha nyugodtan eshetne 100 mm is májusban, nem 2 óra alatt, ezt mindig hozzáteszem, hanem úgy 7-8 csapadékos napon, amikor legalább esik egy 10 mm. Még akkor itt átlag alatt maradna, úgyha egyben nézve a tavaszt.
2: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
4: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
2: Rockstráda!
5: És ismét itt a Strádán, és ismét időutazásban. Az 1964-ben Várszegi Gábor által alapított Gemini zenekar dalai következnek. Bejárták az országot, és Bécstől Habarovszkig koncerteztek. Budapesten kívül klubjó volt a Balaton mellett, ami akkoriban az egyetlen ilyen szórakozó hely volt. Különböző vidéki nagyvárosokban sorra alakultak a Gemini klubok. A legnépszerűbb dalaik a korabeli Deep Purple, Santana, Bee Gees slágereken kívül az akkoriban a kiadó által engedett, és az ez irányban terelt közízlésnek megfelelve slágeriző nóták voltak. Sokunknak ma is ismerősen csengenek.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Rockstrada mai egyben a 106. műsorában a Jefferson Airplane és a magyar Gemini zenekar szerzeményeit hallották. Adásunkat jövő vasárnap este 7 órától megismételjük. További jó rádiózást a Körmend FM 99.8-on, illetve az internet felületén. Köszönve figyelmüket! A technikai segítséget nyújtó Galambos Gábor és Tóth Cili nevében is további szép estét, a jövő héten sikeréket és jó egészséget kíván a műsor szerkesztője és vezetője, Mészáros Árpád.
1: Rockstrada! Rockstrada! Rockstrada! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
2: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstrada! Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Elkészült az új temetői kerítés Vasváron. Vonattal jöttek bringát lopni Szombathelyre.

0: Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Elkészült az új temetői kerítés a kapukkal együtt Vasváron. A főbejárat is megújult, a fémszerkezet a kerítéssel megegyező festékréteget kapott. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósult meg, mondta el Tóth Balázs polgármester.
1: Ilyen nagyobb lélegzetű fejlesztés, a temetői kerítés megújítása az lassan a végéhez közeledik, ez a versenyképes járások programból valósul meg, és közben már eredményt kaptunk a versenyképes járások második ütemében is. Nyertünk itt a Szent Mihály falvi úti önkormányzati lakásoknál, a függő folyósó felújítása vált elodázhatatlanná. Ennek a forrása, ennek a hátterét biztosítja a versenyképes járások programnak a második üteme.
0: Kerékpárlopásra készült a belvárosban az a három férfi, akiket a szombathelyi rendőrök csíptek nyakon. A vármegyei főkapitányság tájékoztatása szerint a gyanúsítottak vonattal érkeztek az ország keleti feléből. Táskájukban szerszámokat és új lakatokat is találtak. A férfiakat éppen egy kerékpár zárjának levágása közben érték tetten. Az elfogásban a gyors rendőri intézkedés mellett a városi kamerarendszer is segített. 2 éves a gyermek fájdalomkezelő ambulancia Szombathelyen. Ez az országban az első vidéki ilyen létesítmény. Pogács Mónika információi.
2: 2 éve működik a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban az első vidéki gyermekfájdalomkezelő ambulancia, ahol krónikus fájdalommal élő gyermekeket és családjaikat látják el komplex szemléletben. Az ambulancia a kórház Huszárúti telephelyén működik. Létrehozásában szakmai támogatást nyújtott a Betesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centruma. Az ellátása biopszichoszociális modellre épül, a gyermekgyógyászok és pszichológusok közösen foglalkoznak a legalább 3 hónapja fennálló, tartós fájdalommal küzdő gyermekekkel. Dr. Györke Eszter csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekhemato-onkológus szakorvos a tapasztalatokat összegezve elmondta, a krónikus fájdalom nem minden esetben vezethető vissza a kimutatható szervi okokra. Az ambulancia Észak-Nyugat-Dunántúl több vármegyéjéből, köztük Vas, Győr, Moson, Sopron, Zala és Veszprém térségéből fogad 18 év alatti betegeket szakorvosi beutalóval. Az első vizsgálatot követően a gyermekek személyre szabott terápiában részesülnek. A kezelés folyamata átlagosan 9-12 hónapot vesz igénybe. A szakemberek közlése szerint a leggyakoribb panaszok közé a fejfájás és a hasi fájdalom tartozik. Tapasztalataik alapján a túlzott képernyőhasználat, az iskolai terhelés és a teljesítménykényszer is hozzájárulhat a panaszok kialakulásához. Az ambulancián dolgozó szakmai tím, gyermekorvosok, pszichológusok, gyógytornászok és dietetikus a családok bevonásával végzi a kezelést. Az eddigi eredmények szerint a betegek többségénél jelentősen csökkent a fájdalom, sok esetben pedig teljes gyógyulást értek el.
0: Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban.
3: Időjárás jelentés.
0: A jövő héten végre kiadósabb mennyiségű csapadékra is van esély, de folytatódik a nyárias idő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Az éjszaka és kedd délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat ebből a hidegfrontból, meg nagyobb területre is. Éjszakánként pedig jellemzően olyan 10 fok körüli minimumokra lehet számítani. Gyenge lesz éjszaka a szél, úgyhogy ettől a kis csapadéktól is már erősebb harmadképződésre lehet számítani. Ha nyugodtan eshetne 100 mm is májusban, nem 2 óra alatt, ezt mindig hozzáteszem, hanem úgy 7-8 csapadékos napon, amikor legalább esik egy 10 mm. Még akkor itt átlag alatt maradna, úgyhogy egyben nézve a tavaszt.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. jó szórakozást!

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és ha már így együtt vagyunk, akkor már is sorolom, hogy milyen tudományos hírekkel érkezek. Állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy nagyon érdekes kísérletben vizsgálták meg, hogy vajon ha az ember tudja, hogy placebót kapott, vagyis olyan gyógyszert, amelyben nincs is ott a hatóanyag, akkor milyen hatásokat lehet mérni. Rendkívül érdekes eredmények jöttek ki. Egyébként ezzel a témával magazinunk legvégén fogok jönni, de érdemes lesz kivárni. Aztán megnézzük majd, hogy ki áll a ChatGPT mögött. Tudományos magazinunkban rendszeresen foglalkozunk kutatókkal, tudósokkal, általában a régmúltra szeretünk visszatekinteni, miközben itt vannak tulajdonképpen közöttünk korunk tudósai és informatikusai is, akik szintén korszakalkotó kutatásokat végeznek tulajdonképpen a maguk módján. Sam Altmannal fogunk megismerkedni, egyébként a 41 éves programozó valaki a ChatGPT mögött áll. Aztán ismét kijött egy hír egy új generációs akkumulátorról, amely úgy képes a villanyautót működtetni, hogy az autó akár egy töltéssel 1500 kilométert is képes elmenni, és a töltés nem vesz több időt igénybe, mint 5-6 perc. Aztán foglalkozunk majd egy kicsit az időjárásunkkal. Úgy néz ki, hogy beköszönthet a szuper El Niño időszaka, hogy mit értenek ez alatt a kutatók, azt is megnézzük majd, illetve ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak irányára fog hasonlítani, ezt is szakértők, illetve kutatók állítják, ezzel is lesz dolgunk ma. Sört csináltak szennyvízből a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói, állítólag a sör igazi bajor sör lett, és nagyon finom, de hogy egyáltalán hogy néz ki ez a technológia, azzal is foglalkozunk majd, szóval sok-sok érdekesség vár ránk, és már is mondom, hogy mi lesz az első témánk, az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnek majd be a piacra, állítja egy kínai robotikai startup, írta meg a portfolio.hu. No, lássuk, hogy miről van szó. Pekingben mutatták be, hogy hogyan végezhetnek humanoid robotok egyszerű háztartási feladatokat, eközben az iparág legnagyobb kihívása továbbra sem a hardware egyébként, hanem a mesterséges intelligencia. Az egyébként április 21-i bemutatón a gépek lassan szedték össze a szemetet, és válogatták a virágcsokrokat. A látványosság szerény volt ahhoz képest, hogy az iparág évek óta sprintelő, szaltózó és táncoló robotokat vonultat fel, azonban éppen ezt az irányváltást kívánták hangsúlyozni. A cég nem azt akarja bizonyítani, hogy mire képesek a humanoidok a színpadon, sokkal inkább azt akarja megmutatni, hogy milyen értéket teremthetnek egy rendetlen és kiszámíthatatlan hétköznapi környezetben. Ahhoz egyébként, hogy tényleg szolgálatba állítsanak ilyen emberszerű humanoid robotokat a háztartási munkába való besegítésre, ahhoz a hardware nagyjából készen áll, de a robotok agya még nem tart lépést, ugyanis a kínai humanoid robotok ma már az élsportolóknál is gyorsabban futnak le egy fél maratont, ugyanakkor az átlagember számára egyszerű feladatok továbbra is megoldhatatlan kihívást jelentenek számukra, ilyen például egy szoba rendbetétele, a mosogatógép bepakolása vagy a ruhák összehajtogatása. Mindezekhez képest a futás csupán egy viszonylag egyszerű adathalmazon betanított, ismétlődő mozdulatsor. Ezzel szemben a tárgymanipuláció során már egy tized milliméteres eltérés is kudarchoz vezethet, ráadásul egy háztartás sosem kínál két teljesen egyforma szituációt. No de, ez a bizonyos kínai startup bejelentette, hogy fejlesztett egy modellt, amelyet május végén integrálnak a takarító robotokba. Ezeket a takarító robotokat hamarosan már házhoz lehet rendelni, megvásárolni még nem, de házhoz lehet rendelni. Az első tervek szerint 3 órás takarítás lehet lefoglalni, mely során a munkát egy emberi takarító és egy robot közösen fogja végezni. A próbatakarítások alkalmával már eddig több mint 50 háztartásban dolgoztak a takarítórobotok, a felhasználói visszajelzések alapján a robot egyelőre lassú és ügyetlen, de legalább valami elkezdődött, állítja a startup.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Szennyvízből sört készítettek német kutatók, állítólag nagyon finom lett az így elkészült sör. A Müncheni Műszaki Egyetem projektjében fejlett víztisztítási technológiák sorozatával olyan minőségű vizet állítottak elő újrahasznosított szennyvízből, amely sörfőzésre, vagyis emberi fogyasztásra is tökéletesen alkalmas, méghozzá megfelelve a híres bajor tisztasági törvény előírásainak. A tudományos projekt célja azonban nem a sörgyártás forradalmasítása, hanem valami ennél nagyobb, megváltoztatni azt, ahogyan a társadalom a szennyvízre gondol. Felteszek egy kérdést, kíváncsi vagyok, hogy mennyien tudják kedves hallgatóink közül a választ, hogy ki mekkora számra tippelne, vajon a sörnek hány százalék a víz? 90. És ez a sörfőzést a vízminőség egyik legszigorúbb tesztjévé teszi. Nem véletlen, hogy a történelem során épp a helyi vízminősége határozta meg, hol és milyen sört főztek annak idején. No, de lássuk, hogy mit cselekedtek a Müncheni Műszaki Egyetem sörfőzdéjében. Először is a projekt keretében 6000 liter szennyvízből 4000 liter tisztított ivóvizet állítottak elő, és mindebből körülbelül 1500 liter sört főztek, laboratóriumi elemzésekkel igazoltan biztonságos és ízletes bajor stílusú, könnyed, enyhén komlózott, úgynevezett alsó erjesztésű sört főztek tehát a Müncheni Egyetem kutatói. Ami az új szennyvíztisztítót illeti, a víz ózonozáson, biológiailag aktivált szénszűrésen, nanofiltráción és ultraibolya alapú fejlett oxidációs eljáráson esett át, ezután került az egyetem sörfőzdéjébe. A vízügyi megoldáson dolgozó projekt üzenete ugyanakkor túlmutat a sörön, írja a HVG tudományos rovata. Jelen pillanatban világszerte globálisan a szennyvíz mindössze 11%-át hasznosítjuk újra. Egyébként nem azért, mert a technológia nem létezik, hanem mert a szabályozási keretek, az infrastruktúra és a társadalmi elfogadottság még nem tartott lépést a lehetőségekkel. Azért egyébként vannak kivételek, Szingapúr például már az újrahasznosított szennyvízzel fedezi vízigénye 40%-át, de a kaliforniai Orange megyében, illetve Namíbia fővárosában is évtizedek óta vezetnek vissza tisztított szennyvizet az ivóvízhálózatba, egyetlen rögzített közegészségügyi incidens nélkül. A világ nagy része azonban még mindig elvezeti ezt az értékes erőforrást. No, de visszatérve a német kutatók technológiai hátterére, illetve az eljárás technológiai hátterére, igazából nem egy laboratóriumi különlegességről van szó, ugyanis az ózonozástól a nanofiltrációig minden lépés ipari mértékben is alkalmazható, a mezőgazdasági öntözéstől egészen a városi vízellátásig. A projekt azt üzeni, hogy a víz újrahasznosítás nem a jövő ígérete, hanem a jelen egyik legkézenfekvőbb válasza a fokozódó úgynevezett vízstresszre. Na ugye, hogy ma is tanulunk valami újat. Ki az, aki találkozott már a víz stressz kifejezéssel? A klímaszorongás kifejezéshez tudnám hasonlítani. Olyas valami, olyan kifejezés, amely kimondottan most a 21. századi körülményeink között született meg. No, de visszatérve a kutatók üzenetére, ahogy a sörfőzők évszázadok óta a víz minőségéhez igazítják a receptjeiket, úgy kell a vízgazdálkodásnak is alkalmazkodnia, és ehhez a technológia rendelkezésre áll, állítják, illetve hangsúlyozzák a Müncheni Egyetem kutatói.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az utóbbi években minden tavasszal, de van, amikor már évelején gyakran feltesszük egymásnak a kérdést, vajon milyen nyarunk lesz idén? És amikor ezt a kérdést megfogalmazzuk, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon mennyire lesz forró, mennyire lesz elviselhetetlen a hőség, és persze nagyon fontos az is számunkra, hogy mennyi lesz a csapadék. Nos, az elmúlt években azt is kezdjük megtanulni itt Európa szívében, hogy mit hoz az El Niño és a La Niña jelensége, a két ellentétes ciklikus éghajlati jelenség, amely kimondottan a csendes óceán trópusi térségében jellemző. Az El Niño a felszíni vizek szokatlan felmelegedését, míg a La Niña a lehűlést hozza, és mind a kettő más hatást produkál manapság Európára. Szóval ma már tudjuk, hogy fontos kérdés a számunkra, hogy a La Niña vagy az El Niño fog-e érvényesülni. Nos, úgy néz ki, hogy a kutatók végre állást foglaltak, és egy egészen új dolgot mondtak, legalábbis az európaiak számára szerintem új, illetve számunkra itt a Kárpát-medencében, ugyanis 2026 nyarán beköszönthet a szuper El Niño időszaka. Közel 10 év után nyílik egyébként arra esély, hogy újra találkozhassunk ezzel a jelenséggel. Na de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is jelent mindez. Az utóbbi időben több mértékadó nemzetközi meteorológiai és klímaközpont, valamint hírportál foglalkozott már egy esetleges úgynevezett szuper El Niño kialakulásának a lehetőségével. Az előrejelzések ugyanis egyre nagyobb valószínűséggel számolnak a jelenség kialakulásával, amely egyes régiókban súlyos aszályt, máshol heves viharokat okozhat, miközben a föld átlaghőmérséklete is megemelkedhet. De mi az a szuper El Niño egészen pontosan? Nos, nem egy hivatalos tudományos szakkifejezésről van szó. A meteorológusok abban az esetben szokták használni, ha az El Niño jelenség különösen intenzív. Ha nagyon számszerűsíteni szeretnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy ha a csendes óceán középső és keleti részén a víz felszíni hőmérséklete legalább 2 Celsius fok vagy többel meghaladja az átlagot, akkor már alkalmazni szokták ezt a megnevezést a köznyelvben. Amennyiben a csendes óceánnak ezekben a régióiban a felszíni víz hőmérséklete legalább 3 hónapon keresztül legalább 1,5 Celsius fokkal magasabb az átlagosnál, akkor erős El Niño-ról szoktak beszélni a szaknyelvben. A legfrissebb jelentések szerint egyébként 50% az esély az erős El Niño-ra, és 25% az esély a szuper erős El Niño-ra, amire legutóbb nagyjából 10 évvel ezelőtt a 2015-16-os szezonban volt példa. A kutatók szerint az akkori szuper El Niño összefüggésbe volt hozható a csendes óceán északi részének rekord erős hurrikán szezonjával, a Puerto Rico-i vízhiánnyal, az etiópiai aszállyal és az akkori idők legmagasabb globális felszíni hőmérsékletével. Egyébként a minap szerepelt a Telex tudományos rovatában az is, hogy ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak-irányra fog hasonlítani, mert hogy Budapest éghajlata is melegszik, és a nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben a téli hidegek sem tűnnek el teljesen. Ez olyan hatás, mintha nem lenne éghajlatváltozás, de mégis a város délkeleti irányba mozogna. Ezt a drámai kijelentést egyébként Honti Márk tette, a Hunren BME vízgazdálkodási kutatócsoport tudományos tanácsadója.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb tudományos hírrel folytatjuk, és ezúttal az elektromos autók világába kalauzolom a kedves hallgatókat. Létezik egy akkumulátor, amellyel már nem tart tovább a töltés, mint egy tankolás a benzinkúton. Percek alatt tölthetők, és jelentősen könnyebbek az új generációs akkuk, amelyekről szó lesz a következőkben. No, de kezdjük az elején, abban mindannyian egyetértünk szerintem, és tudjuk, hogy eddig a töltési idő volt a villanyautózás egyik legnagyobb kerékkötője, de úgy tűnik, hogy most komolyan ráfordult az egyik cég ennek a felszámolására. Az egyik nagy tudományos technológiai eseményen mutatta be azokat az akkumulátorokat, amelyek olyan tempót diktálnak, amely már a hagyományos tankolással is felveszi a versenyt, legalábbis papíron mindenképpen, de mondom a számokat, 10-ről 35%-ra egyetlen perc alatt ugrik a töltöttség ezzel az új aksival, 80% kevesebb, mint 4 perc alatt megvan, még 98%-os töltöttségre mindössze 6 perc szükséges. Ez már tényleg az a szint, ahol egy töltés ideje összevethető egy gyors tankolással, főleg, hogy még az extrém mínusz 30 Celsius fokos hidegben is 9 perc alatt közel teljesen feltölthető ez az új aksi. A mérnökök a hűtési hatékonyságot 20%-kal növelték, az akkumulátor belső ellenállását pedig 0,25 milliómra szorították le, ami jelenleg iparági rekordnak számít. Ez nem csak a villámtöltést segíti, hanem a tartóságot is, ugyanis a cég szerint az aksik még 1000 ilyen extrém gyors töltési ciklus után is megőrzik kapacitásuk több mint 90%-át. Ez a gyártó egyébként más területeken is előrelépést ért el. Az új aksi ugyanis nem csak nagy energiasűrűséget kínál, hanem jóval könnyebb is az eddigi megoldásoknál. Egy hasonló hatótávú 125 kWh-s csomaghoz képest 255 kg-mal nyom kevesebbet. A cég szemléletes hasonlata szerint ez nagyjából 3 felnőtt férfi súlya. Ez a különbség közvetlenül javítja a fogyasztást, a kezelhetőséget és még az utastér kialakítására is hatással van. Ami pedig a hatótávot illeti, ott is nagy számokat mond a gyártó, ugyanis akár 1500 kilométert is megtehet, úgy néz ki egy autó ezzel az aksival, villanyautó egyetlen egy töltéssel. De ezen kívül a vállalat előállt egy új, második generációs hibrid akkumulátorral is, amely tisztán elektromos üzemben akár 600 kilométeres hatótávot ígér, kombinált használat mellett pedig 2000 kilométer körüli értéket, és ez a rendszer szintén képes a gyors töltésre. Hamarosan újabb érdekességekkel folytatjuk, vajon kiáll a ChatGPT mögött? Tudományos magazinunkban megszoktuk, ugye, hogy tudósokkal, kutatókkal, azoknak az élettörténetével is néha foglalkozunk, de azért elsősorban a régmúltra szoktunk visszatekinteni, miközben itt vannak a 21. század tudósai, kutatói is, és informatikusai, például az a fiatalember, aki többek között a ChatGPT mögött áll, de vajon ki ő, és hogyan érte el ekkora tudományos áttörést és sikert, ezzel fogunk foglalkozni hamarosan, illetve magazinunk legvégén egy érdekességgel a placebóval kapcsolatban. Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni, kiderült, hogy a placebó akkor is hat, ha tudunk róla.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan sok szó esik manapság, többek között itt tudományos magazinunkon belül is a mesterséges intelligenciáról, de vajon ki az a személy, aki mögötte áll? Időnként foglalkozunk történelmünk nagy tudósaival is, kutatóival is, holott ezekben az időkben, így a 21. században is vannak tudósaink, kutatóink, sőt, informatikusaink is, akik például a mesterséges intelligencia mögött állnak. Ismerkedjünk meg a mai napon Sam Altmannál, aki tulajdonképpen a ChatGPT mögött áll. 2022. november 30-án indította útjára a ChatGPT alkalmazás Sam Altman, az OpenAI vezetője, aki a Szilícium völgyben már jól ismert recept szerint ott hagyta egyetemi tanulmányait, hogy a saját projektjén dolgozzon, bár az a projekt eltűnt a süllyesztőben. Az OpenAI mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat San Franciscóban alakult meg 2015-ben, és ennek a vállalatnak a nevéhez köthető a ChatGPT megalkotása. A Szilícium völgy nehéz emberei támogatták pénzügyileg a vállalat létrejöttét, köztük Elon Musk is többek között. Megalakulása óta hatalmas érdeklődés övezi az OpenAI szöveggeneráló mesterséges intelligenciáját, a ChatGPT-t, amely a programozástól a prédikációig nagyon széles alkalmazási területeken nyújt meggyőző, vagy legalábbis érdekes teljesítményt. No de ki az a Sam Altman egészen pontosan, akinek a nevét még nem halljuk annyiszor, mint például Elon Muskét, vagy Steve Jobsét, de azt mondják, hogy előbb-utóbb ez is elkövetkezik. No, de nézzük meg a fiatalember, illetve a ChatGPT életútját. Sam Altman 85-ös születésű, 41 éves jelenleg, 20 évesen hagyta ott az egyetemet, hogy megalapítsa saját cégét, amely a felhasználók földrajzi hely meghatározását tudta megosztani. A cégbe sikerült tőkét is bevonnia, befektetőket is talált, ennek ellenére bukás lett a vége, viszont arra jó volt a projekt, hogy Altman nevet szerezze magának a Szilícium völgyben, és 2 évvel később már az egyik jelentős cég elnökének nevezték ki. 3 évvel később pedig 2015-ben többek között Elon Musk-kal együtt megalapították az OpenAI nevű céget egy mesterséges intelligencia kutatással és telepítéssel foglalkozó vállalatot, amelynek a célja a barátságos AI előmozdítása és fejlesztése oly módon, hogy az az egész emberiség javát szolgálja, és most szó szerint idéztem az OpenAI-tól. 1 évvel később, 2016-ban jelentette be Altman először, hogy az OpenAI egy általános mesterséges intelligenciát kíván építeni, amely megfelel az emberi értelemnek, és GPT-1 néven ismert. Ezt követően 5 év telt el, 2021. január 5-én az OpenAI ki is adta a DALL-E nevű alkalmazást. Ez egy olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazás volt, amely képes volt képet generálni a felhasználó leírása alapján, és 2022. novemberében érkezett el a pillanat, amikor a cég elindította a ChatGPT-t, az eddigi egyik legfejlettebb AI modellt, egy chatbotot, amely fejlett AI, forgatókönyvek, dalszövegek, történetek és prezentációk segítségével képes igény szerint szöveget generálni. Szóval ez a ChatGPT rövid története, illetve Samuel Harris, vagyis Sam Altmané, akit jelen pillanatban az egyik legjelentősebb amerikai vállalkozóként, befektetőként és programozóként tartanak számon. 2025-ben a Time magazin az év emberének választotta több más mesterséges intelligencia kutatóval együtt. Biztos, hogy a következő években sokat fogunk még róla hallani.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Meghökkentő, de állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy kísérletben azt vizsgálták kutatók, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni. A placebo hatás nem ismeretlen fogalom. Ugye jól tudjuk, hogy sok esetben akkor is adódik egy bizonyos mértékű változás, ha semmilyen hatóanyagot nem tartalmaz a szedett tabletta. Ilyen esetekben pusztán attól, hogy bevettünk egy tablettát, olyan agyi folyamatok indulhatnak be, amelyek általánosságban kísérik a valós hatóanyagot tartalmazó gyógyszer bevételét, mivel egyszerűen elvárjuk tőle a hatást. Hozzájárul az is, hogy az évek alatt megtanulta az agyunk, hogy az orvosi környezet vagy a gyógyszer kivált egy bizonyos hatást, írja a National Geographic. Az agyunkban fájdalomcsillapító hatású vegyületek szabadulhatnak fel, vagy éppenséggel aktiválódhatnak bizonyos agyterületek. Ezekkel a szerekkel javíthatók egyes állapotok vagy fájdalmak, amelyek nem köthetők konkrét szervi elváltozáshoz. A milánói Szent Szív Katolikus Egyetem kutatóinak sikerült most testi és szellemi felfrissülést elérni egészséges, idősödő alanyoknál, ható anyag nélküli étrend kiegészítővel. A kutatók 90 egészséges, idősebb, 65 és 90 év közötti embert toboroztak, akiket három egyenlő csoportra osztva vizsgáltak meg. Egy részük semmiféle kezelést vagy szert nem kapott, egy részük placebót kapott, de ők úgy tudták, hogy valódi hatóanyag van a tablettáikban, a harmadik részük pedig szintén placebót kapott, de nekik ezt a tényt el is árulták. Ez utóbbi csoport tagjainak elmagyarázták, hogy a placebo, az elme és a test kapcsolatai révén akkor is képes hatást kiváltani, ha nincs hatóanyaga. A kutatók azt vizsgálták meg, hogy a három csoport tagjainál miféle változásokat lehet tapasztalni. Ehhez az alanyok rendszeresen töltöttek ki kérdőíveket, amelyekben beszámoltak az érzett stresszről, a pszichés jólléti állapotukról, az álmosság fokáról, a fáradtság érzésről, az optimizmusuk fokáról többek között, ezen felül pedig tesztekkel vizsgálták az alanyok rövid távú memóriáját, fegyelmi képességét, valamint fizikai teljesítményüket is a három hetes kísérlet végén. A legpozitívabb változást azok tapasztalták, illetve azokon mérték, akik tudták, hogy hatóanyag nélküli szert szednek. Elképesztő. Csökkent az érzékelt stressz náluk, javult a memória, csökkent az álmosság, és javult a fizikai teljesítmény is. A kutatók szerint az ilyen mértékű javulás ahhoz fogható, amit valódi fizikai aktivitással vagy speciális memóriatréninggel lehet elérni. Ez azt is jelenti, hogy etikus lehet az illetők tudtával hatóanyag nélküli szereket adni számos esetben, mivel ezek valóban képesek az idős emberek életminőségét javítani. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az e-féle hatások nem feltétlenül tartanak örökké. Számos ilyen jellegű vizsgálat volt már, és a helyzettől, problémától függően lehet pár órástól több hónapig is fennmaradó a hatás, de hogy hosszabb távon mit eredményezne az időseknél a placebo szedése, az egy nagyon jó kérdés. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok-sok érdekességgel volt dolgunk, remélem mindenki így érzi, és legközelebb is találkozunk, és ez nem placebo. További remek rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Yeah. Let's take 'em back.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Torlódásokra kell készülni Szombathely több bevezető útján. Kiemelkedő eredményeket értek el a körmendi erőemelők. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi jelöltekre is voksolhatunk az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Vármegyénkből 4 körmendi pedagógus is szerepel a versenyben. Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László iskola munkatársa, valamint Buti Nikolett, Petrovics Bálint és Bita Patrik, az Olcsai tanárai. Az oktatási szakemberekre május 11-éig voksolhatunk. Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. Hétfőn a Dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz. A Potyondiárok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik a jövő héten. A Rumi úti csomópont építési munkálatai május 12-től követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a névik és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján vármegyénk közepes kockázati besorolást kapott. A szomszédos Zala és Veszprém szintén ebbe a kategóriába tartozik. Több korosztályban is kiváló eredményeket értek el a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán a női ifjúsági korcsoportban Simon Zsófi 42,5 kg-os, Köbli Panka 55 kg-os, Cserkuti Hanna pedig 52,5 kg-os teljesítménnyel végzett az első helyen. A férfiaknál Antal Zoárt 47,5 kg-os eredménnyel lett

0: első.
1: A Masters második kategóriában Karvalics Péter a második helyen végzett, míg Laki Benjamin 187 kg-os nyomással szintén ezüstérmes lett. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi zenei képzőművészeti színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten végre kiadósabb mennyiségű csapadékra is van esély, de folytatódik a nyárias idő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Az éjszaka és kedd délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat ebből a hidegfrontból, meg nagyobb területre is. Éjszakánként pedig jellemzően olyan 10 fok körüli minimumokra lehet számítani. Gyenge lesz éjszaka a szél, úgyhogy ettől a kis csapadéktól is már erősebb harmadképződésre lehet számítani. Ha nyugodtan eshetne 100 mm is májusban, nem 2 óra alatt, ezt mindig hozzáteszem, hanem úgy 7-8 csapadékos napon, amikor legalább esik egy 10 mm. Még akkor itt átlag alatt maradna, úgy ha egyben nézve a tavaszt.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: 99.8.
1: Rád hangolva.
2: Rád hangolva.
3: Rád hangolva. Rád hangolva. Rád hangolva. Rád hangolva. Rád hangolva.

Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Szakemberek szerint kicsi az esély egy hantavírus járványra. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Nincs veszélyben a Tenerife-i lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.
2: Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá, miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és mielőtt porrá válunk, még tegyük egymásét egy

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést kapott a körmendi Vöröskeresztes területi vezető. Vöröskeresztes szolgálatáért érdeméren kitüntetést kapott Varga Zsuzsanna, vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető, a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapja alkalmából rendezett budapesti ünnepsége. Az eseményen további három vasvármegyei szakember munkáját is elismerték. Az emberi méltóságért díjat Tótné Horváth Zsuzsanna, a szervezet intézmény vezetője és igazgató helyettese kapta meg. Az esélyegyenlőségért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Vöröskereszt szolgálatért oklevelet vehetett át Tóth Zoltán segítő munkatárs, főigazgatói dicséretben részesült Gelle Diana, a Magyar Vöröskereszt Vasvármegyei Szervezetének sárvári területi vezetője és vármegyei mozgalmi koordinátora. Az őriszentpéteri azbesztügyben érintett helyszíneken több kő esetében is megállapították a szennyezőanyag jelenlétét, közölte közösségi oldalán Őr Zoltán őriszentpéter polgármestere. A vizsgálatot végző szakember biztonsági okokból az érintett területek lezárását javasolta, amit az önkormányzat minden egy helyszínen meg is tett. A részletes laborvizsgálati eredmények várhatóan egy-másfél héten belül készülnek el, ezután a környezetvédelmi hatóság valószínűleg levegőszennyezettségi mérést rendel el, ami további hetekkel hosszabbíthatja meg az ügy lezárását. Őr Zoltán ugyanakkor úgy fogalmazott, véleménye szerint nem célszerű megvárni valamennyi vizsgálati eredményt, hanem mielőbb meg kell szüntetni a problémát. Már megkezdődtek az idei adventi jégkorcsolya pálya előkészületei Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A bejegyzés szerint a szakemberek megvizsgálták a helyszín technikai adottságait és kijelölték a tervezett jégpálya pontos helyét. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében, az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte el. A holnapi fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzés a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lép életbe kedden. Május 5-től visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés a Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórházban, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a kórházellátási területéről érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják, ezek listája pedig a kórház honlapján érhető el. A kórház a betegek megértését és együttműködését kérte. Étterem raktárában keletkezett tűz Szentgotthárdon, a lángokat a szentgotthárdi egységek mellett a körmendi hivatásos tűzoltók oltották el. A Szélkálmán téri eset során a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt, a füsttel telítődött épületből három épségben maradt propánbután gázpalackot kellett kivinni, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A szentgotthárdi tűzben személyi sérülés nem történt. A Körmend Women Basketball Klubot választották meg olvasói szavazatok alapján a 2025-ös év legjobb vasi női csapatának a VAOL online közönség szavazásán. A női utánpótlás neveléssel foglalkozó körmendi kosárlabda klub a voksoláson a Viktória FC női labdarúgó csapatát, a Sárvár Fürdő Kinizsi női kézilabdázóit, valamint a Haladás VSE női röplabda csapatát előzte meg. A VAOL szerkesztőségében Trummer Rudolf klubvezető vette át az elismerő oklevelet és a serleget. A szakember köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták az egyesületet. Vereséget szenvedett Szegeden az Aegis Körmend. Az STS Edeák hazai pályán 8 pontos győzelmet aratott az Aegis Körmend felett a férfi kosárlabda NB1 A csoport alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A vendég körmendiek az első negyed után még vezettek, a hazaiak azonban a második játék részben fordítottak. A harmadik negyedet ugyan megnyerte az Aegis Körmend, az utolsó 10 percben az STS Edeák ismét fölénybe került, és végül 90-82-re nyert. Felújítják a Szombathely Búcsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődik a rekonstrukció, ahol a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés lesz mától. A Potyondi Árok hídjának átépítése szintén megindul, itt 2 hónapon át kell korlátozásokra számítani. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődik. A Rumi úti csomópont építési munkálatai holnaptól követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Idén nyáron 21. alkalommal is megrendezik a körmendi kosárlabdatábort. A szervezők 7 és 14 év közötti fiúkat és lányokat várnak, akik érdeklődnek a kosárlabda iránt, szeretnének ismerkedni a sportág alapjaival, illetve közösségi élményekkel gazdagodnának a nyári szünetben. A szervezők tájékoztatása szerint a program célja az utánpótlás nevelés erősítése, tehetséges gyerekek felkutatása, valamint játékosok toborzása a körmendi törpördögök csapataiba. A tábor 3 turnusban zajlik majd. Országos bajnoki ezüstérmet szerzett a körmendi versenyző. Az U13-as kötött fogású birkózó bajnokságon több mint 200 sportoló vett részt a Dunakeszi Magyarság sportcsarnokban. A körmendi egyesületet két versenyző képviselte az 58 kg-os súlycsoportban, Sárai Szabó Ákos, míg a 76 kg-osok között Dancsés Olivér Milán lépett szőnyegre. Dancsés Olivér Milán ezüstérmet nyert. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel, a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból, 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentői és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A Balaton-Mária fürdői Florida fagyilaltozó lett a 13. Balaton fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, mondta el a Balaton Füredi Kékszalagportban megrendezett versenyt követően a győztes édesség készítője. Somodi János elmondta, hogy sörfőzéssel is foglalkozik, ez adta a maláta, mint alapanyag ötletét. A csokoládé maláta mellett szilvaszósz és rum, valamint malátaropogós teszi még különlegesebbé az íz élményt. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth Lajos téren. Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepéként meghirdetett rendezvényen arra kérte a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatag elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a vészhelyzet a székelyföldi településen. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot, a veszélyhelyzet június 7-ig marad érvényben, közölték. A jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. Meglepetéssel köszöntötte a Google Sir David Attenborough-t 100. születésnapján. A világ legismertebb természettudósa kedves meglepetést kapott a Google keresőjétől, aki beírta a nevét a találatok mellett egy kedves ünnepi köszöntéssel is találkozhatott. A világ legismertebb természettudósának nevéhez számtalan dokumentum, film és könyv is fűződik. Hantavírushoz hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik áldozatával, közölte a spanyol egészségügyi államtitkár, aki elmondta, a 32 éves spanyol nő azon a repülőgépen utazott, amelyikre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt a dél-afrikai Johannesburgban április 25-én, de egészségi állapota miatt a személyzet végül nem engedélyezte az utazását. Szeretne a világ legjobbja lenni Betlehem Dávid. Nem akar magáé olyan célokat állítani, amelyeket nem tud teljesíteni, de a párizsi olimpián szerzett bronzérem után már ki tudta mondani az úszó Betlehem Dávid, hogy a világ legjobbja szeretne lenni. A 23 éves versenyző nemrég 3 világkupa győzelmet aratott, először Ibizán nyert 10 kilométeren és a kieséses versenyben, majd utóbbi számot a szardiniai állomáson is behúzta. Már kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a jegyárusítás az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára érhető el első körben.

99.8. 99.8. Körmend FM.

0: Kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
2: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
3: 99.8
2: Körmend FM.
3: Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Szakemberek szerint kicsi az esély egy hantavírus járványra. Hidegfront érkezik esőben, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban.